Komjo, Dansman, Bozsérdala, Evans, Magyar, Bozsérdala, Evans, Magyar, Bozsérdala, Evans, Magyar, Bozsérdala, Evans, Magyar, Bozsérdala, Evans, Magyar, Bozsérdala, Evans, Magyar,